0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky, minimum infa,
2: maximálně fajn.
1: To je Crazy Radio.